0: razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költik be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hányzott álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részek, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszky jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztárállományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több százmilliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költik be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csak nem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: pum pum girl.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
5: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
1: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 óra múlt, ez már a napindítónk, a reggeli starter, május 5-én kedden, amikor is a Györgyik, az Adriánok és a Gotthárdok ünneplik a névnapjukat. Ezúton kívánok nekik boldog névnapot. Itt a Trio FM-en a Jászság kedvencei mellett ma is igyekszem a legfrissebb, legfontosabb információkat átadni a napindító összeállításunkban. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltjük együtt a ma reggelt is.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 5-e van, reggel 7 órakor 11 fokot mutatott a hőmérő itt Jászberényben, és a friss adatok alapján egy kifejezetten meleg nyárias nap előtt állunk. Napközben megnövekszik majd felettünk a fátyó felhőzet, ami többfelé megszűrheti a napsütést, de csapadéktól nem kell tartanunk. A déli szél napközben megélénkül, néhol meg is erősödik, a hőmérséklet délutánra 27 fokig emelkedik. A melegfrontra érzékenyeknél fellépett migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás vagy szédülés, az UV-sugárzás 11 és 15 óra között pedig országszerte eléri az erős fokozatot, ezért javasolt a bőr megfelelő védelme. Az allergiásoknak is nehezebb napjuk lesz, hiszen erős a pollen terhelés, különösen az eperfafélék, a tölgy és a nyír pollenjei okozhatnak tüneteket.
1: Reggeli starter!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon. Itt és mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyörgy térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a napindítónk a reggel is starter, nézzük, mit üzennek a csillagok a mai napra a Kosoktól a Szüzekig. A bolygók állása szerint ma a Mars és a Jupiter feszült viszony okozhat némi indulatosságot, de szerencsére a nyilashold segít túllendülni a konfliktusokon. A kosegyűeknek ma különösen figyelniük kell a hangnemre, mert az őszinteségüket könnyen tiszteletlenségnek vehetik mások, főleg a feletteseikkel való egyeztetés során. A bikáknak azt tanácsoljuk, hogy maradjanak pártatlanok a munkai nézeteltérésekben, és ne hagyják magukat belerángatni mások vitáiba. Az ikrek szerencsés helyzetben vannak, ők ma kívülállóként erősen figyelhetik a környezetüket, miközben megőrzik a belső nyugalmukat. A rákoknak viszont közvetlen feszültséget jeleznek a bolygók, egy agresszív fellépésű embert érdemes most inkább figyelmen kívül hagyniuk. Az oroszlánok készüljenek fel a rivalizálásra vagy egy kis féltékenységre, de kezeljék ezt büszkén, hiszen ez az elismerés egyik formája. A szűzek pedig bízzanak a belső iránytűjükben, és ne üljenek fel a masszáj a kerülplejkáknak. Hozom nem sokára a folytatást a mérlegektől.
1: Reggeli starter.

A reggeli startet hallgatják, a napindítókban folytatjuk a horoszkóp rovatunkat a mérlektől. A mérlegek számára az objektivitás és a nagyvonalúság lesz a megoldás minden feszült helyzetre. Próbálják meg kívülállóként tekinteni a mai eseményekre. A skorpiók jobban teszik, ha fizikailag is elkerülik a vitás helyzeteket, maradjanak ki minden veszekedésből, még ha nehezükre is esik. A nyilasoknak pedig azt javasoljuk, hogy ma ne akarjanak igazságot tenni, tartsanak inkább tisztes távolságot mások drámáitól. A bakoknak a belső nyugalom megőrzése a legfontosabb, egy tavaszi séta vagy egy csésze nyugtató tea sokat segített a kikapcsolódásban. A vízöntőket érheti némi igazságtalanság, de nekik most határozottan ki kell állni magukért és elmondaniuk a véleményüket. Végül a halak egyűeknek érdemes a megérzéseikre hallgatniuk és bátran nemet mondani a negatív energiákra, hiszen nem kell lelkifurdalást érezniük, a saját nyugalmukat választják. Ez volt a keddi horoszkópunk itt a Trio FM-en. A legjobbakat kívánom mindenkinek a mai napra is. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: és Iposef Tamás dalával retroztunk az elmúlt percekben. Ez volt a Nincs baj, baby. Hamarosan 8 óra a legfrissebb információkat hozza az MT Hír szolgálat, majd Kidrag zenél nekünk az All Summer Long, már itt is van bekészítve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A TÜFM hírei.
8: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A 6 járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 14:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
8: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jászberényből 8 óra múlt. Szép reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a napindító összeállításunkat május 5-én kedden. A tegnapi magyar nyelv után ma matematikával folytatódnak az érettségi vizsgák, országszerte több mint 71 ezeren vizsgáznak középszinten, és több mint 8 ezeren vágtak neki az emelt szintű feladatsornak. A középszinten vizsgázók először egy 45 perces 12 rövidebb feladatból álló tesztet töltenek ki, majd egy hosszabb 135 perces blokk következik, ahol már összetettebb példákat kell megoldaniuk. Sok sikert kívánunk az érettségiző jársági diákoknak. Itt a Trio, pedig haladunk tovább a kedvencekkel, Szolmár és Körgyűdala.

Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 5-e kedd van, és ahogy minden reggel most is megnézzük, hogy kiket ünnepelhetünk a naptár szerint. Ma a Györgyik ünneplik a névnapjukat, így nekik küldünk most egy nagy virtuális csokrot innen a stúdióból. Mellettük persze még sokan mások is váratják a köszöntéseket, hiszen ma van a névnapja az Erna, Toszka, Jutta, Gotthárd, György, Nyék, Judit nevet viselő ismerőseinknek, és szintén ma ünnepelnek még az Angelusok, az Árvácskák, a Piuszok, de köszöntetjük még az Irénéket, az Irinákat és a Violákat is. Boldog névnapot kívánok mindannyiuknak, legyen szép a napjuk, itt a Trión pedig folytatjuk a Jászság kedvenceivel. Szóljon a következő dal az ünnepeltjeinknek, tényleg szív tének el!

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól, aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon, itt és mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyőr térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyőr-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM. A Jász

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: A nyitás május 7-e, 17 óra.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Most egy fontos felhívással fordulok a jászfényszarúi hallgatóinkhoz, hiszen véradásra várják önöket a településen. Az eseménynek a Papkastély ad majd otthont a Szabadság út 77 szám alatt. Május 7-én csütörtökön déltől egészen délután 5 óráig várják az önzetlen segítőket. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Ne feledjék, hogy mindig van valaki, akinek szüksége van a vérre a gyógyuláshoz. Az önök segítsége életet menthet. Véradás tehát május 7-én Jászfényszalon, a Papkastélyban a Szabadság út 77 szám alatt, déltől egészen délután 5 óráig.

Ez a Trio FM Jászberényből sporttal folytatjuk, már is megnézzük, hogyan alakult a Vármegyei másodosztály 21. fordulója a hétvégén, hiszen bőven volt okunk az örömre itt a Jászságban is. Kezdjük is a Jászhalsó-Szentgyörgy és a Túrkeve összecsapásával, ahol a hazaiak magabiztos 3-0-es győzelmet arattak, ezzel pedig megszakították a Túrkeve veretlenségi sorozatát. Hasonlóan gólzáporos meccset játszott a Jászapát is, ők Tiszaszőlőse látogattak, és végül egy 5-1-es sikerrel hozták el a 3 pontot. A Jászboldogháza viszont nehezen napot fogott ki, Kunhegyesen szenvedtek 5 gólos vereséget, szintén 5-0 lett a vége a Tiszagyende és Kunszentmárton találkozójának, ahol a hazaiak nem hagytak kétséget a győzelmük felől. Izgalmakból sem volt hiány, Újszász és Tiszaenő mérkőzésén a hajrá döntött, végül az újszásziak örülhettek a 2-1-es végeredménynek, a Besenyszög és a Fegyvernek meccsén pedig a vendégek domináltak és 4-0-ás győzelmet arattak. Ebben a fordulóban a Jászárokszállás csapata volt szabadnapos.

Egészen 1979-ig ugrottunk vissza egy kicsit az időben, az AC/DC nagy örök zöldjével ez volt a Highway to Hell, hamarosan 9 óra, már is jönnek a legfrissebb információk az MT hírszolgálattól. A reggeli starterünk pedig folytatódik egy 2013-as felvétellel, a hírek után rögtön itt lesz a Blur Lines Robitikitől.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Újabb támadás érte Ukrajnát. Megállt az évek óta tartó drágulás a budapesti lakáspiacon. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internetszolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban, legkevesebb 21 ember meghalt és 61-en megsérültek. A baleset tegnap délután történt a Liuyang városában, amely a kínai tűzijátékipar egyik központja. A mentőcsapatok túlélők után kutatnak. A kínai elnök utasította a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki a robbanás okát és vonják felelősségre az érintetteket. Idehaza átvették megbízólevelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tiszapárt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tiszapártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 9 óra múlt pár perccel köszöntöm Önöket, ma is 5-e kedd van, igazi nyárias idővel folytatódik a délelőtt, itt a jásságban, délutánra akár 27 fokig is melegedhet majd a levegő. Érdemes ezt ma is velünk tartaniuk, mert hamarosan egy nagyon fontos és időszerű témával is foglalkozunk majd a programajánlatok mellett. Szó lesz arról, hogy miért érdemes most hanyagolni a ház körüli fakivágásokat és a bokrok ritkítását, és miért okozhatunk a kivágásokkal óriási károkat a madaraknak és a természetnek. Hamarosan elmondom, hogy mire figyelmeztetnek minket a szakemberek a költési időszakban. Ami pedig a kedvenceket illeti, Alok és Szigala közös dala már fel is csendül, itt az All By Myself.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Ez a Trio FM, a Jásság rádiója. Szeretném Önöket megkérni egy fontos dologra a kerti munkákkal kapcsolatban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a költési időszakban végzett fakivágások komoly károkat okozhatnak, mivel március óta tart a madarak fészeképítése, április végétől pedig már a fióka nevelés zajlik. Kérik, hogy aki csak teheti, halassza a fa és bokor kivágásokat a téli nyugalmi időszakra. Közös érdekünk, hogy vigyázzunk a környezetünkre és a Jásság élővilágára.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Most egy kiemelt helyi programsorozata hívom fel figyelmüket, hiszen Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulójáról emlékezünk meg. Május 4-től egészen 17-ig megtekintető az Átöltözés című kirakat kiállítás a Rumli Kreatív Ponton a Lehel vezértér 33 szám alatt. Érdemes tenni egy sétát a belvárosban, hiszen a hagyományok hegyében népviselt élemeket és modern dizájn megoldásokat láthatnak az ablakokban. A központi emlékünnepséget pedig május 6-án szerdán délután 3 órától tartják a Dériné rendezvényház dísztermében. Köszöntőt mond Budai Lóránt Jászberény polgármestere, Almai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és Kis Gábor Jászkun főkapitány is. Az eseményen dr. Barta Júlia néprajz kutató tart majd előadást a rendelkezés szabadságáról, és átadják a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat is. Az ünnepségen többek között a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Nagykun, a Kecskemét és a Jászság Népi Együttes táncosai is közreműködnek, akiket a Jászbanda kísér majd. A megemlékezés délután 16:30 koszorúzással folytatódik a Jász emlékműnél, ahol Molnár László közreműködik tárogatón, végül 5 órakor a redemciós emlékoszlopnál tisztelegnek az emlékezők. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak ezekre az ünnepi pillanatokra.
0: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé. Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM jelszvereimből. Fontos hírek érkeztek a jogosítványok kapcsán, érdemes lesz odafigyelniük, ha a közeljövőben tervezik az okmányuk meghosszabbítását. Egy új uniós irányelv miatt ugyanis Európa szerte szigorodnak a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi vizsgálatok. Bár hazánkban eddig is az egyik legszigorúbb rendszer működött, a jövőben még nagyobb hangsúlyt kap a krónikus betegségek kiszűrése. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elhanyagolt vagy eltitkolt betegségek komoly akadályt jelenthetnek. Kizáró ok lehet például a kezeletlen magas vérnyomás, a súlyos szívritmuszavar, az alkoholfüggőség, az epilepszia, vagy a hirtelen fellépő szívelégtelenség is. Emellett a súlyos látás problémák, a cukorbetegség bizonyos esetei, vagy a vezetési képességet befolyásoló erős gyógyszerek szedése is problémát jelentett az orvosi alkalmasságin. Gyakori lesz, hogy a házi orvos szakorvosi vizsgálatot, például kardiológiai vagy neurológiai véleményt kér. Megtörténhet az is, hogy valakinél például egy hallókészülék felírása lesz a feltétele annak, hogy továbbra is volán mögé ülhessen. A változások a technikai oldalt is érintik, hiszen 2030-ig bevezetik a digitális jogosítványok rendszerét, ami pedig szintén lényeges, hogy a vezetési tilalmakat már európai szinten fogják érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy ha valakit egy másik uniós országban tiltanak el a vezetéstől, az a döntés már itthon is érvényes lesz. A tagállamoknak 2028 végéig kell majd átültetniük ezeket az új szabályokat a saját jogrendjükbe. Vezessenek óvatosan, és persze figyeljenek egészségükre. Itt a Trión, szólnak tovább a járság kedvencei.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Május 6-án a Jászkúr Redencióra emlékezünk. Jászárok szálláson ez az esemény idén kettős ünnep, hiszen a település most ünnepi várossá nyilvánításának 35. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból egy ingyenes, különleges zenei programmal várják az érdeklődőket a Petőfi Művelődési Házban. Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt ad majd koncertet, de hogy pontosan milyen zenei utazásra is számíthat a közönség, arról Lóci Pétert, a Jászárok szállási Petőfi Művelődési Ház igazgatóját kérdeztem.
1: Május 6-án Jászárokszálláson a Redenció emléknapját ünnepeljük. Mivel a városunk idén 35 éves, ezért ennek az alkalomnak is kiemelt produkciót szántunk, és hála jó Istennek egy pályázati forrásból, a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Művelődés jóvoltából egy zenei műsorral, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt koncertjével várjuk az ide látogatóikat. Ős a pályánk útján, az lesz ennek a koncertnek a címe, amely egy zenei időutazás a kelet és nyugat világok határán, amely elkalauzol mindenkit a Selyemút mentén, hogy a régi őseink hogyan vándoroltak, és kultúrát, hagyományt hogyan hagytak miránk. Úgyhogy ez május 6-án 17 órától a Jászárokszállási Petőfi Művelődési Házban egy igazi zenei élmény, zenei kuriózum, mely szintén ingyenes lesz, és minden érdeklődőt erre a programra is nagy szeretettel várunk ide Árokszállásra a 35 éves városban.
2: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jazzberényből mindjárt 10 óra, folytatjuk a friss hírekkel, majd itt lesz velünk Eszter és Kane West közös dala, az American Boy. Ezzel a sikerrel indul majd a következő óra itt a Trion. Remélem, hogy jól telik a kedd délőtjük, tartsanak velem továbbra is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
4: Tényleg? És megéri elmenni?
3: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
4: Ez jól hangzik, de ha már oda járok?
3: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
4: Ez tetszik?
3: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
4: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
3: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: A nyitás május 7-e, 17 óra.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Újabb támadás érte Ukrajnát. Már a Vatikánban tárgyalják Volmut Ferenc boldoggá avatását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be, magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek összesen 70 pontért. Újabb szakaszába lépett Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett papvér tanúságát. Wolmuth Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jazzberényből 10 óra múlt, köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok, folytatjuk a kedd délelőttöt. Önök is azok közé tartoznak, akik szeretnének egészségesebben élni, de nehezen veszik rá magukat a nagyon fárasztó edzésekre, akkor van egy jó hírem. Egy ausztrál sporttudós, Ken Osaka szerint ugyanis méltatlanul kevés szó esik az úgynevezett excentrikus gyakorlatokról. Ez a fajta mozgás az izom megnyúlással járó kontrollált szakaszokra fókuszál, tehát arra, amikor az izom éppen fékezi a terhelést. Gondoljanak csak egy olyan egyszerű mozdulatra, mint amikor lassan leülnek egy székre, vagy amikor kontrolláltan letesznek egy nehezebb tárgyat a földre. A szakember szerint ezek a gyakorlatok hatékonyan növelik az erőt, az izomtömeget és a hajlékonyságot, miközben sokkal kevésbé fárasztóak, mint a hagyományos edzések. Ez ráadásul még edzőterembe sem kell menni, hiszen már a lépcsőzés vagy a guggolás is sokat számít. Sőt, egy korábbi vizsgálat arra is rámutatott, hogy azoknál az idősebbeknél, akik rendszeresen csak lefelé mentek a lépcsőn, nagyobb javulást mértek a pulzus, a vérnyomás és az általános fittség terén, mint azoknál, akik felfelé kapaszkodtak. Ez a módszer tehát kiváló választás lehet az ülőmunkát végzőknek, vagy az idősebb korosztály számára is, hiszen kisebb erőfeszítéssel is sokat tehetnek az ízületek stabilitásáért és a szívük egészségéért. Érdemes tehát beépíteni ezeket az egyszerű mozdulatokat a mindennapokba. Itt a Trium pedig szólnak tovább a jazz kedvencei.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jelentősen csökkent a bűncselekmények aránya Jászberényben, a balesetek száma viszont megugrott. Díszkaput állítottak Jászboldogházán. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnehmetné Király Éva. Mintegy 16%-kal csökkent az összregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor, kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
2: A 2024 novemberében elindított megvalósított kezdeményezés, ami 2025 éven végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatató segítsége. 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat üzemeltet mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálást látható, 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közterületen elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darab számát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs sértetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
1: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
2: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 2-én Jászberény belterületén hajtottunk végre a realizálást, amelynek során 202 g enetilnolpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét. Egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
1: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta a megbízott rendőrkapitány.
2: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
1: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
2: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavalyében Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom a sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály, gondolkodik az elsőbségadás, irányváltoztatás, sebességbe nem tartása. Ezek a fő balesetek, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek szám egyébként érdekességként 100 ezerről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
1: A képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
2: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri Templom Parkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a várbírban az eljárás.
1: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
3: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt azután is köszönöm szépen.
1: Dr. Rádi Norbert, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
4: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár azzal vált szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet. Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe, 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
1: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
4: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyei szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját, vármegye szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez az együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
1: A Faluvédő és Szépítő Egyesület Anyák Napja alkalmából ünneplőbe öltöztette a bolt előtti található díszkaput Jászboldogházán. Az alkotással köszöntöttek minden édesanyát, nagymamát, dédmamát és keresztanyát. Bíznak benne, hogy mindenki jó szívvel tekint az Anyák Napi díszkapura, hiszen ez a célja a faluszépítők minden tevékenységének. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
5: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM Jászberényből, ahogy melegszik az idő, a kert és a terasz szinte az otthonunk meghosszabbított nappaliává válik, de a perzselő nap és egy váratlan zápor könnyen elronthatja a pihenést. Éppen ezért hozok most egy kis összefoglalót a legpraktikusabb árnyékolási megoldásokról. Ha valaki a minimalista és látványos megoldásokat kedveli, a napvitorla kiváló választás lehet, akár fúrás nélkül is rögzíthető, de fontos, hogy UV-álló és vízlepergető anyagot válasszunk, a szeresebb helyeken pedig figyeljünk a feszes rögzítésre. A klasszikus megoldások híveinek továbbra is a napellenző a legpraktikusabb, hiszen a kézi vagy motoros modellek egyszerűen visszaúszhatóak, ha éppen nincs rájuk szükség. Aki pedig tartósabb, karakteresebb építményt szeretne, annak a pergola lesz a jó választás, amit akár mozgatható lamellákkal vagy ponyvával is felszerelhetünk. A természetes megoldásokról sem szabad megfeledkezni, egy lugasra felfuttatott szőlő, vadszőlő vagy lilaakác egyedi és hangulatos árnyékot ad, bár ezeknek a növekedéséhez több idő kell. Ha viszont rugalmasságra van szükségünk, a döntetőfejű napernyőkkel könnyen követhetjük a napjárását a reggeli vagy délutáni órákban is. A választásnál érdemes figyelembe venni a terasz tájolását és az udvar szél viszonyait is, hogy hosszú távon élvezhessük a szabad levegőt. Válogassanak okosan, hogy igazi kedvenc pihenőhelyé váljon a kertjük.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
3: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jász Berényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé, Jász Berény, piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Bérs kávézó és bisztró keddi napi menüjében csontleves, májgombócleves és magyaros gombaleves. A főételek közül választható zöld bafőzelék fasírtal, mátrai borzas, grillezett tengeri halfilé zöldséges bulgurral. Rendeletünk a Bérs kávézó és bisztróból a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A sólyomot elvárja önöket nyírségi ragulevessel és hideg gyümölcslevessel, készül még csontleves, a főételek közül pedig választható sülcsülök petezselmes burgonyával, bakonyi csirkeragú, sügérfilé ropogós bundában, dibali sertésszelet, rántott sertésszelet, mediterrán cukkini és saslik, a húsmentes ajánlatban kedden gránátos kocka. A sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Firpo Pizzeria ajánlata a mai napra párizsi szelet tartármártással, rizssel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit kedden tyúkhúslevessel, erdélyi gombakrémlevessel, a főételek közül választható házi paprikás krumpli virslivel, kolbásszal, böllérpecsenye, szezámmagos csirkemell, fokhagymás tejfölös csirkecomb, készül még rántott karfiol és grízes tészta barackézzel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A River Bistro várja vendégeit a mai napon lebbenslevessel, sajttal, békönnel töltött bordával, fűszeres burgonyával, illetve készítenek még brüsszeli csirke mellett bulgurral. Rendelésünket leadhatjuk a River Bistro felé az 57 407 500-as telefonszámon. A Pipacs étterem ajánlata brokkoli krémleves, levesgyöngyel, csontleves, darált húsos rakott tészta, megyszósz főtt hússal, stírai metélt, aszalt paradicsommal, fetával töltött csirkemell friss salátával. Rendelésfelvétel 57 405 510. Az aranykanál étterem finomságai kedre csipetkés csirkeragúleves, medvehagymás minestrone leves, kukoricás krémsajtos csirkemell rizssel, rakott kelkáposzta, rántott sajt, burgonya főzelék fasírtal, spenótos csirkéspenne, a vega menüben pedig erdélyi gombás spagetti. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezeken a számokon érjük el az aranykanál éttermet.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A zene összeköt. Trio FM.
7: Jó perém már benned.

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól, aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon, itt és mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyörgy térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója, minden napok szorítása, határidők és a rengeteg feladat mellett sokszor megfeledkezünk saját jólétünkről, pedig van egy tevékenység, amely nem csak a testet mozgatja át, hanem a lelket is feltölti, ez pedig a túrázás. A természetjárás számtalan jótékony hatással van mindenkire, az egyik legszembetűnőbb, hogy a rendszeres túrázás és a friss levegő segít javítani az alvás minőségét, a test könnyebben ellazul, a természet nyugalma pedig csökkenti a napközben felgyülemlett stresszt. Még egy rövidebb kirándulás is fokozza a szervezet melatonin termelését, így pihentetőbbé válik az éjszaka, és energikusabb lesz a nappal. A túrázás hosszú távon hozzájárul az egészséges öregedéshez is. A szív- és érrendszer karbantartása, az izmok és ízületek edzése nem csak a krónikus betegségek rizikóját csökkenti, hanem lassítja az öregedési folyamatokat. A rendszeres mozgás különösen természetes közegben minden életkorban támogatja a vitalitást. Az egészséges életmód szempontjából ezért is kiemelkedő a természetjárás, mert egyszerre fejleszti a fizikai és mentális állapotot, növeli az erőnlétet, segít fenntartani az egészséges testsúlyt, miközben oldja a stresszt és javítja a hangulatot, bizonyítottan csökkenti a depresszió kockázatát is. Csoportosan túrázva ráadásul közösségi élményt is ad, barátokkal, családdal vagy akár egy helyi túracsoporttal útnak indulva bővülhetnek a szociális kapcsolataink, ami szintén pozitívan hat az életminőségre. A természet közelsége, a hegyek, a völgyek vagy akár csak egy városi parkerdő nem csak relaxál, hanem inspirál is. Csökken a stressz szint, javul a boldogságérzet, és újra könnyebb rátalálni a belső harmóniára.

0: hamarosan 11 óra, ennyi fért bele a reggeli starterben, május 5-én kedden itt a Trio FM-en. A holnap reggelt is együtt indítjuk, 7 órától itt leszek önökkel a 97 héten, számítok akkor is figyelmükre. Friss hírek, információk, majd indul a napközben magazinunk, rádiózunk együtt továbbra is.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
0: A nyitás május 7-e, 17 óra.
1: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
0: A Bérs kávézó és bisztró keddi napi menüjében csontleves, májgombócleves és magyaros gombaleves. A főételek közül választható zöldbafőzelék fasírtal, mátrai borzas, grillezett tengeri halfilé zöldséges bulgurral. Rendeletünk a Bérs kávézó és bisztróból a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A sólyomot elvárja önöket nyírségi ragulevessel és hideg gyümölcslevessel, készül még csontleves, a főételek közül pedig választható sülcsülök petezselmes burgonyával, bakonyi csirkeragú, sügérfilé ropogós bundában, dübeli sertésszelet, rántott sertésszelet, mediterrán cukkini és saslik, a húsmentes ajánlatban kedden gránátos kocka. A sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Firpo Pizzeria ajánlata a mai napra párizsi szelet tartármártással, rizssel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit kedden tyúkhúslevessel, erdély gombakrémlevessel, a főételek közül választható házi paprikás krumpli virslivel, kolbásszal, böllérpecsenye, szezámmagos csirkemell, fokhagymás tejfölös csirkecomb, készül még rántott karfiol és grízes tészta barackézzel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A River Bistro várja vendégeit a mai napon lebbenslevessel, sajttal, békönnel töltött bordával, fűszeres burgonyával, illetve készítenek még brüsszeli csirke mellett bulgurral. Rendelésünket leadhatjuk a River Bistro felé az 57 407 500-as telefonszámon. A Pipacsétterem ajánlata brokkoli krémleves, levesgyöngyel, csontleves, darált húsos rakott tészta, megyszósz főtt hússal, stírai metélt, aszalt paradicsommal, fetával töltött csirkemell friss salátával. Rendelésfelvétel 57 405 510. Az aranykanál étterem finomságai kedre csipetkés csirkeragúleves, medvehagymás minestrone leves, kukoricás krémsajtos csirkemell rizssel, rakott kelkáposzta, rántott sajt, burgonyafőzelék fasírtal, spenótos csirkéspenne, a vega menüben pedig erdély gombás spagetti. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezeken a számokon érjük el az aranykanál éttermet.
7: Ez volt a menü ajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek, táblák, felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnöki Iroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása. Szolnokon mérték be a rendőrök azt a gépkocsi vezetőt, aki lakott területen belül a megengedett legnagyobb 50 km per helyet 100 km per órás sebességgel közlekedett egy forgalmas úton. A férfit a rendőrök megállították, és 6 büntetőpont mellett 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Folyamatban van a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány által beszerzett új játékok telepítése az óvoda udvarán, tájékoztatott az aktuális településen történtekről Kocáné dr. Fehérvári Mária polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés is a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog BT által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott 2 utca és a 4 új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat 2-től szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a Top Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakította.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
8: Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM hírei.
1: Több halálos áldozata is van az Ukrajnát ért orosz támadásoknak. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4 meghaltak és több mint 30 megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.

11 óra múlt, sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk itt a Trio FM-en, én Pálinkás Zsolt vagyok. Folytatjuk most Robbie Williams dalával, majd érkezik a sport összefoglalónk.

0: Ez a Trio FM Jászberényből sporttal folytatjuk, már is megnézzük, hogyan alakult a Vármegyei másodosztály 21. fordulója a hétvégén, hiszen bőven volt okunk az örömre itt a Jászságban is. Kezdjük is a Jászalsó-Szentgyörgy és a Túrkeve összecsapásával, ahol a hazaiak magabiztos 3-0-es győzelmet arattak, ezzel pedig megszakították a Túrkeve veretlenségi sorozatát. Hasonlóan gólzáporos meccset játszott a Jászapát is, ők Tiszaszőlőse látogattak, és végül egy 5-1-es sikerrel hozták el a 3 pontot. A Jászboldogháza viszont nehezen napot fogott ki, Kunhegyesen szenvedtek 5 gólos vereséget, szintén 5-0 lett a vége a Tiszagyende és Kunszentmárton találkozójának, ahol a hazaiak nem hagytak kétséget a győzelmük felől. Izgalmakból sem volt hiány, Újszász és Tiszaenő mérkőzésén a hajrá döntött, végül az újszásziak örülhettek a 2-1-es végeredménynek, a Beseny Szög és a Fegyvernek meccsén pedig a vendégek domináltak és 4-0-ás győzelmet arattak. Ebben a fordulóban a Jászárok Szállás csapata volt szabadnapos.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio napközben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
4: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. A Faluvédő és Szépítő Egyesület anyáknapja alkalmából ünneplőbe öltöztette a bolt előtti található díszkaput Jászboldogházán. Az alkotással köszöntöttek minden édesanyát, nagymamát, dédmamát és keresztanyát. Bíznak benne, hogy mindenki jó szívvel tekint az anyáknapi díszkapura, hiszen ez a célja a faluszépítők minden tevékenységének. Mintegy 16%-kal csökkent az összregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor, kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
9: A 2024 novemberében elindított megvalósított kezdeményezés, ami 2025 éven végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének ható segítsége. A 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közszertelen elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálást látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közszertelen elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs sértetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
8: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
9: 2025-ös évben nyilvánvalóan az egyik legnagyobb felületünk volt a kábítószer

0: bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben Jász Berényi kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jász Berényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 12-én Jász Berény belterületén hajtottunk végre realizálást, amelynek során 202 g enetilnorpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét. Egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jász Berény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
1: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jász Berényben, mondta a megbízott rendőrkapitány.
0: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
1: Glodics Ádám, a Jász Berényi rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
0: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik. 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavaly évben Jász Berényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásukat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom, a sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály gondolkik az elsőbségadás, irányváltozatás, sebességben nem tartása. Ezek a fő balesetük, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek szám egyébként érdekességként 100 000-ről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jász Berényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
1: A képviselőtestületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
0: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri Templom Parkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatra értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a továbbiakban az eljárás.
1: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
2: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt azután is köszönöm szépen.
1: Dr. Rádi Norbert, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jász Berény közbiztonsági helyzetéről.
3: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár az a vál szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet Jász Berény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jász Berény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe, 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
1: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
3: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a Jászságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyei szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját. Vármegyei szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
1: Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Információk a Jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.
6: Mellette. Trio FM.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Most egy kiemelt helyi programsorozata hívom fel figyelmüket, hiszen Jászberényben a Jászkonredenció 281. évfordulójáról emlékezünk meg. Május 4-től egészen 17-éig megtekintető az Átöltözés című kirakat kiállítás a Rumli Kreatív Ponton a Lehel vezértér 33 szám alatt. Érdemes tenni egy sétát a belvárosban, hiszen a hagyományok hegyében népviselt élemeket és modern dizájn megoldásokat láthatnak az ablakokban. A központi emlékünnepséget pedig május 6-án szerdán délután 3 órától tartják a Dériné rendezvényház dísztermében. Köszöntőt mond Budai Lóránt Jászberény polgármestere, Almai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és Kis Gábor Jászkun főkapitány is. Az eseményen dr. Barta Júlia néprajz kutató tart majd előadást a rendelkezés szabadságáról, és átadják a Jászkunság hagyományőrzéséért díjakat is. Az ünnepségen többek között a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Nagykun, a Kecskemét és a Jászság Népi Együttes táncosai is közreműködnek, akiket a Jászbanda kísér majd. A megemlékezés délután 16:30 koszorúzással folytatódik a Jász emlékműnél, ahol Molnár László közreműködik tárogatón, végül 5 órakor a redemciós emlékoszlopnál tisztelnek az emlékezők. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak ezekre az ünnepi pillanatokra.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Május 6-án a Jászkú redencióra emlékezünk. Jászárok szálláson ez az esemény idén kettős ünnep, hiszen a település most ünnepi várossá nyilvánításának 35. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból egy ingyenes, különleges zenei programmal várják az érdeklődőket a Petőfi Művelődési Házban. Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt ad majd koncertet, de hogy pontosan milyen zenei utazásra is számíthat a közönség, arról Lóci Pétert, a Jászárok Szállási Petőfi Művelődési Ház igazgatóját kérdeztem.
2: Május 6-án Jászárok Szálláson a Redenció emléknapját ünnepeljük. Mivel a városunk idén 35 éves, ezért ennek az alkalomnak is kiemelt produkciót szántunk, és hála jó Istennek egy pályázati forrásból, a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Művelődés Jóvoltából egy zenei műsorral, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt koncertjével várjuk az ide látogatóikat. Ősapáink útján, az lesz ennek a koncertnek a címe, amely egy zenei időutazás a kelet és nyugati világok határán, amely elkalózol mindenkit a selyemút mentén, hogy a régi őseink hogyan vándoroltak, és kultúrát, hagyományt hogyan hagytak miránk. Úgyhogy ez május 6-án 17 órától a Jászárok Szállási Petőfi Művelődési Házban egy igazi zenei élmény, zenei kuriózum, mely szintén ingyenes lesz, és minden érdeklődőt erre a programra is nagy szeretettel várunk ide Árok Szállásra, a 35 éves városba.
1: Természetesen itt Jászberényben is lesz megemlékezés a redemció kapcsán, már is mondom a részleteket. Május 4-től egészen 17-ig megtekintető az Átöltözés című kirakat kiállítás a Rumli Kreatív Ponton, a Lehel vezértér 33 szám alatt. Érdemes tenni egy sétát a belvárosban, hiszen a hagyományok hegyében népviselt élemeket és modern dizájn megoldásokat láthatnak az ablakokban. A központi emlékünnepséget pedig május 6-án szerdán délután 3 órától tartják a Dériné rendezvény dísztermében. Köszöntőt mond Budai Lóránt Jászberény polgármestere, Almai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és Kis Gábor Jászkun főkapitány is. Az eseményen dr. Barta Júlia néprajz kutató tart majd előadást a rendelkezés szabadságáról, és átadják a Jászkunság hagyományőrzéséért díjakat is. Az ünnepségen többek között a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Nagykun, a Kecskemét és a Jászság Népi Együttes táncosai is közreműködnek, akiket a Jászbanda kísér majd. A megemlékezés délután 16:30-kor koszorúzással folytatódik a Jász emlékműnél, ahol Molnár László közreműködik tárogatón, végül 5 órakor a redemciós emlékoszlopnál tisztelegnek az emlékezők. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak ezekre az ünnepi pillanatokra. De most egy fontos felhívással fordulok a Jász fényszarúi hallgatóinkhoz, hiszen véradásra várják önöket a településen. Az eseménynek a Papkastély ad majd otthont a Szabadságút 77 szám alatt, május 7-én csütörtökön déltől egészen délután 5 óráig várják az önzetlen segítőket. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Ne feledjék, hogy mindig van valaki, akinek szüksége van a vérre a gyógyuláshoz. Az önök segítsége életet menthet. Véradás tehát május 7-én Jászfényszalon, a Papkastélyban a Szabadságút 77 szám alatt déltől egészen délután 5 óráig.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Gyors búcsú részemről, hiszen mindjárt dél lesz, jönnek a friss hírek, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, holnap reggel 7-kor ismét jelentkezem, indítsuk együtt a szerda reggelt is, a záródalom már a Michel Teroultól érkezik. Köszönöm, hogy velem tartottak, Pálinkás Zsoltot hallották.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: csak csipek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberén a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
7: A nyitás május 7-e, 17 óra.
1: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
7: A Bérs kávézó és bisztró keddi napi menüjében csontleves, májgombócleves és magyaros gombaleves, a főételek közül választható zöldba főzelék fasírtal, mátrai borzas, grillezett tengeri halfilé zöldséges bulgurral. Rendeletünk a Bérs kávézó és bisztróból a 0620-240-4044-es telefonszámon. A sólyomot elvárj önöket nyírségi ragulevessel és hideg gyümölcslevessel, készül még csontleves, a főételek közül pedig választható sülcsülök petezselmes burgonyával, bakonyi csirkeragú, sügérfilé ropogós bundában, dibali sertésszelet, rántott sertésszelet, mediterrán cukkini és saslik, a húsmentes ajánlatban kedden gránátos kocka. A sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Firpo Pizzeria ajánlata a mai napra párizsi szelet tartármártással, rizssel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit kedden tyúkhúslevessel, erdélyi gombakrémlevessel, a főételek közül választható házi paprikás krumpli virslivel, kolbásszal, böllérpecsenye, szezámmagos csirkemell, pokhagymás tejfölös csirkecomb, készül még rántott karfiol és grítes tészta barackézzel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A River Bistro várja vendégeit a mai napon lebbenslevessel, sajttal, békönnel töltött bordával, fűszeres burgonyával, illetve készítenek még brüsszeli csirke mellett bulgurral. Rendelésünket leadhatjuk a River Bistro felé az 57 407 500-as telefonszámon. A Pipacsétterem ajánlata brokkoli krémleves, levesgyöngyel, csontleves, darált húsos rakott tészta, megyszósz főtt hússal, stírai metélt, aszalt paradicsommal, fetával töltött csirkemell friss salátával. Rendelésfelvétel 57 405 510. Az aranykanál étterem finomságai kedre csipetkés csirkeragú leves, medvehagymás minestrone leves, kukoricás krémsajtos csirkemell rizssel, rakott kelkáposzta, rántott sajt, burgonya főzelék fasírtal, spenótos csirkés penne, a vega menüben pedig erdélyi gombás spagetti. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezeken a számokon érjük el az aranykanál éttermet.
8: Ez volt a menüajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A Trio FM hírei.
9: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási app mutatkozott be New Yorkban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzet stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4 meghaltak és több mint 30 megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik vályár nővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimenekítették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteo Navigator. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Hommax bútorjászberény. Nálunk mindenki otthonra talál.
9: Országszerte derült az ég. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Hommax bútorjászberény. Nálunk mindenki otthonra talál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Megnyílt Jászfelső-Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megnyílt Jászfelső-Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat 2-től szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a TOP Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek, táblák, felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnökiroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása. Szolnokon mérték be a rendőrök azt a gépkocsi vezetőt, aki lakott területen belül a megengedett legnagyobb 50 km per helyet 100 km per órás sebességgel közlekedett egy forgalmas úton. A férfit a rendőrök megállították, és 6 büntetőpont mellett 140

0: 1000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Folyamatban van a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány által beszerzett új játékok telepítése az óvoda udvarán, tájékoztatott az aktuális településen történtekről Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés is a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog BT által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott két utca és a négy új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
3: Tényleg? És megéri elmenni?
2: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
3: Ez jól hangzik, de ha már oda járok?
2: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
3: Ez tetszik?
2: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
3: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
2: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: A nyitás május 7-e, 17 óra.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Pósfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Véget ért a matematika írásbeli érettségi. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, írja az EduLine. A második rész volt a nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel, példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a Jépi Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jepiauto.hu oldalon.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.

0: Hitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha esztrik beton, Petronella.
1: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
2: Ez volt a reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Jelentősen csökkent a bűncselekmények aránya Jászberényben, a balesetek száma viszont megugrott. Díszkaput állítottak Jászboldogházán. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnehmetné Király Éva. Mintegy 16%-kal csökkent az összregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor, kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
8: A 2024 novemberében elindított megvalósított kezdeményezés, ami 2025 éven végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatatós segítsége. 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat üzemeltet mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tart. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közszertán elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálást látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közszertán elkövetett bűncselekmény számában egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintve ebben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs értetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
7: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
8: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 2-én Jászberény belterületén hajtottunk végre a realizálást, amelynek során 202 g enetilmolpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben is letartóztatásban várja az ítéletét, egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
7: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta megbízott rendőrkapitány.
8: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
7: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselő testületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalás

0: Akkor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
1: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik. 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavalyi évben Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom. A sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály gondolok, az elsőbségadás, irányváltozatás, sebességben nem tartása, ezek a fő balesetek, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek szám egyébként érdekességként 100 000-ről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
0: A képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
1: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri templomparkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a várbírban az eljárás.
0: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
2: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt azúton is köszönöm szépen.
0: Dr. Rádi Norbert, a Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
3: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár azzal vár szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számolva a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében, aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe. 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
0: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
3: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyi szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztelt felügyeletek munkáját, vármegyei szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
0: A Faluvédő és Szépítő Egyesület anyáknapja alkalmából ünneplőbe öltöztette a bolt előtti található díszkaput Jászboldogházán. Az alkotással köszöntöttek minden édesanyát, nagymamát, dédmamát és keresztanyát. Bíznak benne, hogy mindenki jó szívvel tekint az anyáknapi díszkapura, hiszen ez a célja a faluszépítők minden tevékenységének. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre. A

0: sötem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtotta az autójával egy lipcsei bevásárló utcában, két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
6: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-ig a KGM Zakarnál.
1: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
2: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
1: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek, táblák, felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnök Iroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása. Szolnokon mérték be a rendőrök azt a gépkocsi vezetőt, aki lakott területen belül a megengedett legnagyobb 50 km per helyet 100 km per órás sebességgel közlekedett egy forgalmas úton. A férfit a rendőrök megállították, és 6 büntetőpont mellett 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Folyamatban van a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány által beszerzett új játékok telepítése az óvoda udvarán, tájékoztatott az aktuális településen történtekről Kocáné dr. Fehérvári Mária polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés is a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog BT által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott 2 utca és a 4 új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat 2-től szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a Top Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
3: Tényleg? És megéri elmenni?
2: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
3: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
2: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
3: Ez tetszik?
2: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
3: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
2: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
4: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: A nyitás május 7-e, 17 óra.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank Szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. 2 embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
9: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz fűtés szaküzlet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

ami megtörténhet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnehmetné Király Éva. A Faluvédő és Szépítő Egyesület anyák napja alkalmából ünneplőbe öltöztette a bolt előtti található díszkaput Jászboldogházán. Az alkotással köszöntöttek minden édesanyát, nagymamát, dédmamát és keresztanyát. Bíznak benne, hogy mindenki jó szívvel tekint az anyák napi díszkapura, hiszen ez a célja a faluszépítők minden tevékenységének. Mintegy 16%-kal csökkent az összregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy

0: a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek, gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat mezőőrségre, annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés, összességében az mondható el, hogy a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálást látható, 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közterületen elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs értetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
1: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
0: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 2-én Jászberény belterületén hajtottunk végre realizálást, amelynek során 202 g enetilmolpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltárásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét, egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
1: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta a megbízott rendőrkapitány.
0: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
1: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
0: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavalyében Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom, a sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály, gondolok itt az elsőbségadás, irányváltozatás, sebességbe nem tartása, ezek a fő balesetokok, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek szám egyébként érdekességként 100 000-ről 140 000-re nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
1: A képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
0: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri templomparkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a várbírban az eljárás.
1: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
2: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért, ki a maga frontján, úgyhogy ezt az úton is köszönöm szépen.
1: Dr.

0: Ádi Norbert, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jász Berény közbiztonsági helyzetéről.
1: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár az a vád szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet. Jász Berény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jász Berény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe, 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
0: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jász Berényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
1: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyei szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját, vármegye szinten is, itt Jász Berényben is kiemelném, és ez az együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
0: Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szép

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas Korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzat informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat, kettől szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a TOP Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek, táblák, felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnöki Iroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása. Szolnokon mérték be a rendőrök azt a gépkocsi vezetőt, aki lakott területen belül a megengedett legnagyobb 50 km per helyet 100 km per órás sebességgel közlekedett egy forgalmas úton. A férfit a rendőrök megállították, és 6 büntetőpont mellett 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Folyamatban van a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány által beszerzett új játékok telepítése az óvoda udvarán, tájékoztatotta az aktuális településen történtekről Kocáné dr. Fehérvári Mária polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés is a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog BT által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott 2 utca és a 4 új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: A nyitás május 7-e, 17 óra.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Folytatódik a napos, száraz idő. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki Pósfai Mihály. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök azt írta, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszaka kezdődik, az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot, és meg akarja szüntetni a védett energiaárakat. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetemegységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Jelentősen csökkent a bűncselekmények aránya Jászberényben, a balesetek száma viszont megugrott. Díszkaput állítottak Jászboldogházán. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Mintegy 16%-kal csökkent az összregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség, és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor, kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
4: A 2024 novemberében elindított, megvalósított kezdeményezés, ami 2025 éven végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatató segítsége. 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat üzemeltet mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés, és figyelhető meg a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közszerten elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálást látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közszerten elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs értetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
3: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
4: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 12-én Jászberény belterületén hajtottunk végre a realizálást, amelynek során 202 g enetilnorpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét. Egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetbe indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
3: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta a megbízott rendőrkapitány.
4: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
3: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
4: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyi sérülés és közlekedési baleset volt tavaly évben Jászberényben, tavaly előtt csak 27. megosztás.

0: Sokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déléti időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom. A sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabályok, gondolkik az elsőbbségadás, irányváltoztatás, sebességben nem tartásra. Ezek a fő balesetek, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek száma egyébként érdekességként 100 000-ről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
1: A képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
0: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri templomparkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a továbbiakban az eljárás.
1: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
2: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt azután is köszönöm szépen.
1: Dr. Rádi Norbert, a Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
3: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár az avál szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében, aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet. Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe. 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
1: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
3: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyi szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztelt felügyeletek munkáját. Vármegye szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
1: A Faluvédő és Szépítő Egyesület anyák napja alkalmából ünneplőbe öltöztette a bolt előtti található díszkaput Jászboldogházán. Az alkotással köszöntöttek minden édesanyát, nagymamát, dédmamát és keresztanyát. Bíznak benne, hogy mindenki jó szívvel tekint az anyák napi díszkapura, hiszen ez a célja a faluszépítők minden tevékenységének. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Május 6-án a Jászkúr redencióra emlékezünk. Jászárok szálláson ez az esemény idén kettős ünnep, hiszen a település most ünnepi várossá nyilvánításának 35. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból egy ingyenes, különleges zenei programmal várják az érdeklődőket a Petőfi Művelődési Házban. Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt ad majd koncertet, de hogy pontosan milyen zenei utazás is számíthat a közönség, arról Lóci Pétert, a Jászárok Szállási Petőfi Művelődési Ház igazgatóját kérdeztem.
2: Május 6-án Jászárok Szálláson a Redenció emléknapját ünnepeljük. Mivel a városunk idén 35 éves, ezért ennek az alkalomnak is kiemelt produkciót szántunk, és hála jó Istennek egy pályázati forrásból, a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Művelődés Jóvoltából egy zenei műsorral, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt koncertjével várjuk az ide látogatókat. Ős a pályánk útján, az lesz ennek a koncertnek a címe, amely zenei időutazás a kelet és nyugati világok határán, amely elkalauzol mindenkit a Selyemút mentén, hogy a régi őseink hogyan vándoroltak, és kultúrát, hagyományt hogyan hagytak miránk. Úgyhogy ez május 6-án 17 órától a Jászárok Szállási Petőfi Művelődési Házban egy igazi zenei élmény, zenei kuriózum, mely szintén ingyenes lesz, és minden érdeklődőt erre a programra is nagy szeretettel várunk ide árokszállásra a 35 éves városba.
1: Természetesen itt Jászberényben is lesz megemlékezés a redemció kapcsán, már is mondom a részleteket. Május 4-től egészen 17-ig megtekintető az Átöltözés című kirakat kiállítás a Rumli Kreatív Ponton a Lehel vezértér 33 szám alatt. Érdemes tenni egy sétát a belvárosban, hiszen a hagyományok hegyében népviselt élemeket és modern dizájn megoldásokat láthatnak az ablakokban. A központi emlékünnepséget pedig május 6-án szerdán délután 3 órától tartják a Dériné rendezvény dísztermében. Köszöntőt mond Budai Lóránt Jászberény polgármestere, Almai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és Kis Gábor Jászkun főkapitány is. Az eseményen dr. Barta Júlia néprajz kutató tart majd előadást a rendelkezés szabadságáról, és átadják a Jászkunság hagyományőrzéséért díjakat is. Az ünnepségen többek között a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Nagykun, a Kecskemét és a Jászság Népi Együttes táncosai is közreműködnek, akiket a Jászbanda kísér majd. A megemlékezés délután 16:30-kor koszorúzással folytatódik a Jász emlékműnél, ahol Molnár László közreműködik tárogatón, végül 5 órakor a redemciós emlékoszlopnál tisztelegnek az emlékezők. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak ezekre az ünnepi pillanatokra. Most egy fontos felhívással fordulok a jászfényszarúi hallgatóinkhoz, hiszen véradásra várják önöket a településen. Az eseménynek a Papkastély ad majd otthont a Szabadságút 77 szám alatt, május 7-én csütörtökön déltől egészen délután 5 óráig várják az önzetlen segítőket. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Ne feledjék, hogy mindig van valaki, akinek szüksége van a vérre a gyógyuláshoz. Az önök segítsége életet menthet. Véradás tehát május 7-én Jászfényszarún, a Papkastélyban a Szabadságút 77 szám alatt déltől egészen délután 5 óráig.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. Megnyílt Jászfelső-Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek, táblák, felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnök Iroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása. Szolnokon mérték be a rendőrök azt a gépkocsi vezetőt, aki lakott területen belül a megengedett legnagyobb 50 km per helyet 100 km per órás sebességgel közlekedett egy forgalmas úton. A férfit a rendőrök megállították, és 6 büntetőpont mellett 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Folyamatban van a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány által beszerzett új játékok telepítése az óvoda udvarán, tájékoztatott az aktuális településen történtekről Kocáné dr. Fehérvári Mária polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés is a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog BT által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott 2 utca és a 4 új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Megnyílt Jászfelső-Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat 2-től szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a TOP Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnehmetné Király Éva. A Faluvédő és Szépítő Egyesület anyáknapja

0: működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
1: A 2024 novemberében elindított, megvalósított kezdeményezés, ami 2025 éven végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatatós segítsége. 2025-ös év végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek, gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat üzemeltet mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közszertán elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálást látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közszertán elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs értetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
0: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
1: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 12-én Jászberény belterületén hajtottunk végre realizálást, amelynek során 202 g enetilmolpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába, csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét. Egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
0: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta megbízott rendőrkapitány.
1: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
0: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
1: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavaly évben Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom, a sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabályok, gondolok az elsőbbségadás, irányváltoztatás, sebességben nem tartásra, ezek a fő balesetek, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek száma egyébként érdekességként 100 000-ről 140 000-re nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
0: A képviselőtestületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
1: Három évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri templomparkban.

0: farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a továbbiakban az eljárás.
1: Budai Loránd polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
2: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt azután is köszönöm szépen.
1: Dr. Rádi Norbert, a Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
3: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár azzal vál szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet. Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe. 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
1: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
3: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyi szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját, vármegyei szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
1: Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat, 2-től szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a Top Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek

0: Világ felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnöki Iroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása. Szolnokon mérték be a rendőrök azt a gépkocsi vezetőt, aki lakott területen belül a megengedett legnagyobb 50 km per helyet 100 km per órás sebességgel közlekedett egy forgalmas úton. A férfit a rendőrök megállították, és 6 büntetőpont mellett 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Folyamatban van a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány által beszerzett új játékok telepítése az óvoda udvarán, tájékoztatotta az aktuális településen történtekről Kocáné dr. Fehérvári Mária polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés is a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog BT által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott 2 utca és a 4 új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Önöket. A mikrofonnál Kis Németnek irányíva. Mintegy 16%-kal csökkent az összeregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor, kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
1: A 2024 novemberében elindított megvalósított kezdeményezés, ami 2025 éven végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatató segítsége. 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzat üzemeltet mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tart. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közszerten elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálás látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közszerten elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintve ebben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs sértetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
0: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
1: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 2-én Jászberény belterületén hajtottunk végre a realizálást, amelynek során 202 g enetilnorpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába, csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét. Egyébként ebben március hónapban értünk vádemelési javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
0: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta a megbízott rendőrkapitány.
1: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
0: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
1: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavaly évben Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom, a sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály, gondolkik az elsőbségadás, irányváltozatás, sebességben nem tartása, ezek a fő balesetek, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek száma egyébként érdekességként 100 000-ről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előttünk.

0: Képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
1: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri templomparkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a várbírban az eljárás.
0: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
2: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt azután is köszönöm szépen.
0: Dr. Rádi Norbert, a Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
3: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár az avál szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében, aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet. Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe. 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
0: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
3: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegy szinte 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját. Vármegye szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
0: A Faluvédő és Szépítő Egyesület anyák napja alkalmából ünneplőbe öltöztette a bolt előtti található díszkaput Jászboldogházán. Az alkotással köszöntöttek minden édesanyát, nagymamát, dédmamát és keresztanyát. Bíznak benne, hogy mindenki jó szívvel tekint az anyák napi díszkapura, hiszen ez a célja a faluszépítők minden tevékenységének. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét. Megnyílt Jászfelső-Szentgyörgyön a település első helyi piaca. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Felülvizsgálják Jászberényben a város forgalmi rendjét, erről Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írta, a jogszabályi kötelezettségre és a Magyar Közút Non-Profit ZRT szakembereivel való egyeztetésekre tekintettel döntöttek úgy, hogy 5 év után újra felülvizsgálják Jászberény forgalmi rendjét. A tanulmány többek között a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek, táblák, felfestések megfelelőségének, szükségességének és műszaki állapotának komplex ellenőrzésére fog kitérni, és foglalkozik majd az elkerülő út kapcsán tervezett súlykorlátozás kérdésével is. A forgalmi rend felülvizsgálatát a GPF Mérnök Iroda Kft. Bruttó 25 millió forintért fogja elvégezni. Céljuk a biztonság növelése, a hiányosságok pótlása, a belső forgalom csökkentése és a szabályozás aktualizálása.

0: Polgármester. Mint beszámolt róla, készül az új kerítés és a polgármesteri hivatal udvarán, valamint megkezdődtek a munkálatok a Boldog Bété által tervezett emlékmű elkészítésére, valamint a körülötte lévő terület felújítására. Készülnek a motoros találkozó megrendezésére is a településen, így folyamatosak a munkálatok a strandfürdő és kemping területén. A polgármester azt is közölte, hogy megtörtént a műszaki átadása a versenyképes járások első ütemében aszfaltozott két utca és a négy új beszerzett kamerák vonatkozásában. Mindezek mellett folyamatosak a festések a településen, hogy minél több minden megújulhasson a Jászvilág találkozóra. Megnyílt Jászfelső Szentgyörgyön a település első helyi piaca, amely a május 5-i nyitás után heti 5 napban várja a termelőket, árusokat és a vásárlókat, kettől szombatig a délelőtti órákban. Mint Zelenai Tiborné polgármester tájékoztatott, a piac területén az árusítás ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A beruházás mintegy 80 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a TOP Plus programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított. A piachoz női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelység és zárható kukattároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusító tér alatt 16 darab pult van, melyek összecsukhatóak, így a tér alkalmas közösségi programok megrendezésére is. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyol felhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést, ugyanakkor estétől délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30% és 60% közé tehető.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 20.